0: Tényleg, tényleg, tényleg, tényleg, tényleg, tényleg.
1: Radio X. Mehr Kontrast.